Nézve vadba volta, számolni akarta. Szívemből éreztem ezt a szükséget, hogy számoljak. És nem tudta. Próbálta rájönni, hogy mi van elég. Az egy, az egy, vagy kettő, vagy... És rájöttem arra a borzasztó tényre, hogy nem tudok számolni. Nincs fizetem, nem tudok számolni, mi lesz velem. Gondoltam, átmegyek Gyuszihoz a konyhába, és ő segít nekem a házi feladattal. Mondj, Gyuszi, mi van elébb, az egy vagy a kettő? Mi a nagyobb? Mi a kisebb? Hol vagyok?

például találkozik két ember, és az egyik megkérdezi a másikat, hogy mi van előbb az egy vagy a kettő, és a másik nem tud válaszolni. És ott mondták nekünk, hogy menjünk a... Kimentünk a parkba, és simogattuk a fákat, számoltuk, hogy hány is van belőle. Például az, hogy egy vagy kettő fa, aztán egy fa, kettő, egy fa, és megint egyedül voltak. Mit csináljunk? Hova szökjünk? Most se tudom, hogy hányan vagyok. Már nagyon félve embereket kérdeztem. Kis körkérdést csináltam. És láttam bevalóban ezek. Lassan, hogy valami furcsa kis repülők gyűltek össze. Felrepült volna az egész város. Nagymama, az iskola, minden. És egyszer csak elkezdett minden zuhanni a fejemre, és én még szöktem, és nem tudtam többé számolni, hogy hova futok, mennyit futok, hova lépek. Egy vagy kettő, kettő vagy egy, nem tudtam már semmit, egy. Marad a semmi, vagy ez egy, kettő, egy.

Pucéran, pukecriz és plaszíroz! Vasas palikám, parancsolj! Vasas palikám, parancsolj! Vasas palikám, parancsolj!

Gyere, Tibor! Megyünk a városba! Tud el türelmetlenni lakban! Kap a kocsit, haj! Két kézzel, egy kézzel, kéz nélkül apa kocsit hajt. Apa ideges, hű de ideges, apa bizony. Apa kocsit hajt figyelmesen, tapasztaltan, türelmesen. A járókelők sétálnak a friss levegén, apa pedig kocsit hajt. Apa kocsit hajt. Nagy, fehér, Fiat 1500-as gépjárművel. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó!

hogy hajtod a kocsit? Apa, nézd! Egy ismerős megy a járdán, és nem lép le az útestre, mert akkor talál egy kis veszély fenyegetni. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézséget át lehet hidalni. Mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézséget át lehet hidalni bizony. Apa szememben egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Fehér gépjármű gyorsan suha, mert apa vezeti. Apa tudja fékezni az indulatait. Ő tapasztalt. Megérkeztünk úti célunk végére, sikerült a tervünk. Végei kalandnak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban.